Kosi senye Bonsoir wo mene sempa Debrane mamba Obi Sop Obi Sop